Fejászófce, mondta a színok, kihen a vészta magoma. Néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tófce, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Ég vanma, ég imi gószia. Ég oma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamionágon.